Poptarisznya.hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Áll aki. Fogadja a következő slágert itt a Poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Ez itt a poptarisznya.hu.
5: Only the best music.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió. Hey!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál

0: 4. és 19. között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
2: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Poptorisznya.
1: Sláger, sláger után.
2: Check it out, check it out.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: popstarisznya .hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.popstarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás.

0: neked.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
3: www.poptariszka.hu.
2: Éjjel-nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: játszotta, máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.
1: Sláger, sláger után.
2: And we're going for auto sequence 10 seconds.

0: Zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
5: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain.
1: Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Ez a poptarisznya.hu.
6: Ahol a sláger

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy rádió, ahol a legenda tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptorisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
4: Jó szórakozást!

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.
2: Hey everybody. Stand up. Stand up and dance.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

az idei nyár hivatalos támogatója. A napsütés. Nyári slágerek a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy újabb sláger itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
4: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

tovább él legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
4: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: hungarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.
2: Csak gone. Csak gone. Csak gone. Csak gone.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
4: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben. Július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
3: A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodrok.
1: És hát ez az ember, ez én vagyok. Fodor János, köszönöm, hogyha ma este is velem vannak. Rendhagyó a kezdés, én szólaltam meg először, nem a Hotel California, és rendhagyó ez az este, mert egy órával előbb kezdünk, mint a megszokott. Köszönöm, hogyha itt vannak, köszönöm, hogyha minket hallgatnak. Indulunk.

hát elindult ez a mai nap is, illetve a mai napon 2026. 7. hó 14-én este 7 órakor kivételesen a Fodrok című műsor a Poptarisznyában, amely néhány nap késéssel a Rádió Bézsen is hallgatható a kezdetektől fogva. Még egyszer köszönöm, hogyha itt vannak, köszönöm, hogyha minket hallgatnak, hogyha nincs jobb dolguk, vagy nincs inkább úgy mondom, hogy más dolgok, akkor maradjanak is velünk egészen este 9-ig, sőt, még tovább is, hiszen én vagyok este 9-ig, de a Poptarisznyi, illetve a Rádió Bézs, az természetesen tovább is szól. Jut eszembe, hogy rögtön az elején korrigáljam is magamat, hisz a Bézsen néhány nap múlva a szokásos rendes időben fogják hallgatni ezt a műsort, vagyis majd este 8 órától. No de, a lényeg, hogy itt vagyok, hogy itt vannak önök is, és rögtön egy csodaszép dallal és egy fantasztikus előadóval kezdünk.

0: Leonard Cohen után egy feldolgozás.
1: It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift.
0: És azt hiszem, hogy egy már

0: Zene, gondolat, érzelem.
1: Csak egy műsor Fodorral.
0: De én is hallgatom. Fodorok.
2: Hát, hogyha ön is, akkor nincs baj. Nagyon jó érzés tulajdonképpen azt érezni, hogy néhányan legalábbis együtt vannak, velünk vannak, velem vannak, és például teljesen elolvadok, amikor azt írja valaki, mint ami most ez így is van, hogy ülök a buszon és hallgatom végre, és hogy a képet elnézem, azt feltételezem, hogy lehet, hogy Londonból jött ez az üzenet. De hát majd később ez talán kiderül. Szóval van, aki azt írja, hogy riadó kezdődik az esti fodrozódás ebben a punnyat 32 fokban, és itt, ahol én ülök, itt kutya meleg van. Ez nem volt egy okos ötlet az én részemről, hogy egy stúdiót ide raktam. Gondolkodom is, hogy valamilyen megoldást kéne tenni, mert a tető alatt vagyok, és bitang meleg van, de tényleg nagyon. De hát nem ez a fontos, másnak is meleg van, és az, aki dolgozik ilyenkor, lehet, hogy annak még inkább melege van, de remélem, hogy sokan, nagyon sokan vannak olyanok is, akik már végre pihenhetnek. Hölgyeim és uraim, itt tehát a Fodrok című műsor, és jöjjön egy magyar felvétel. Kedvelem Dandó Zolikát, erősíti a Rádió B csapatát, és egy kiváló zenész, egy nagyon-nagyon jó zenész, és egy olyan dalt írt Wolf Katinak, hogy csak na.

gyönyörű dal egy hiteles előadótól. Köszönjük szépen, megyünk tovább, bár egy pillanatra itt maradok hangulatban legalábbis, mert ez a dal egy kicsit ugye szomorú volt, de hát minden szomorú, ami szép szerintem, ezt már annyiszor elmondtam. De hát egyáltalán nem szép dolog az, hogyha idő előtt eltávozik közülünk valaki, és ebben a mai műsorban nyilvánvaló, nem is tehetek mást, nem csak szakmai okok miatt, hanem a szívem miatt is, hogy Szolnoki Péterre majd ne emlékezzünk a következő óra elején. És hát ezt el akartam már mondani önöknek, hát hogyha aztán valahová sietnek, de azt még szeretnék majd meghallgatni. Föl fogom hívni az egyik kedves barátját, kollégáját, szövegíróját, akinek nekem is volt szerencsém együtt dolgozni a Rádió Bécsben. De hát ez még odébban természetesen. Szóval azt gondolom, hogy jó érzés, hogyha nem vagyok egyedül, hogyha sok helyen hallgatnak, és az előbb mondtam, hogy egy kedves hallgató írta, hogy buszom van, méghozzá azt írja, hogy a Big Ben után pár méterrel buszon, tehát Londonban, és headsettel és kifogástal minőségben hallgatja a Fodrok című műsort. Ő is. És hát gondolom, hogy a világon még sok helyütt szól, hiszen a nagy előnye az internetes rádiónak az, hogy bárhol a világon, ahol van internet, lehet hallgatni. Köszönöm szépen Ivi Greenwoodnak és az összes többi hallgatónak, aki itt van, és megyünk zenében legalábbis most gyorsan tovább.

Hát még szól ez a ballada, vagy egy kicsit rádumálva. Elmondom önöknek, hogy az élet keményen pörög ám nagyon sok helyütt. A politikában itt Magyarországon mindenképp háború van, változatlan sok-sok éve, és hát most már ugye az Amerikai Egyesült Államok is, hát hogy is mondjam, csak egyre kiszámíthatatlanabb. Szóval bolond világot élünk, de hogy ezt jól tesszük, vagy nem, egy másik kérdés. Minden egyes alkalommal, amikor én ideülök ebbe a műsorba, akkor valami módon békét és nyugalmat próbálok sugározni, mert erre is szükségünk van. Remélem, hogy lazítani képesek önök is. Szóval nyugi, semmi pánik, itt vagyok.

hiszem, hogy vannak szokások. Az egyik ilyen rossz vagy jó szokásom, hogyha ezt a nőt, Nora Jones-t hallgatom, akkor mindig fülhallgatót rakok a fejemre, hogy rá tudjak figyelni. Csak rá. Szóval ő nem olyan háttérző.

0: egy kicsit gyorsítunk most. A régi nagy kedvencel, Neil Diamonddal, egy igazi csillaggal.
1: Figyelj!

micsoda extázis, egy élő felvétel, amit én most szépen legalábbis az ünneplés részét lekeverem, de természetesen folytatjuk a műsort, úgyhogy már is indul a következő dal. Hát ez is elég ismert.

Olyan elképesztően sok minden történik a világban, hogy időnként kedvem lenne ezek közül néhányat elmondani önöknek, de majdnem mindegyik politikával átitatott. Ráadásul, amiért visszafogom magam, annak ugye két vagy több oka is van, nagyon sok oka van, sem a Poptarisznya, sem a Rádió Bézs, hát direktben legalábbis nem politizál, és most már annyira direkt minden itt Magyarországon, hogy nehéz lenne úgy válogatnom, vagy csak a kis színesek, vagy a meteorológiai jelentések, vagy az állatkerti hírek közül mondhatnék olyan híreket, amelyek nem borzolják az ideget. Úgyhogy nem teszem, de hát nem csak itthon történik annyi minden, hanem a világon nagyon-nagyon sok helyen, és még ezt is visszafogottan kezelem, mert az egyik ok az, hogy nem egy időben szól a Poptarisznya és a Bézs adása, és amit ma elmondok, ugye én ma 2026. 7. hó 14-én beszélek, az holnap vagy holnap után, pláne pénteken már nem érvényes, lévén, hogy ma kedd van. Úgyhogy az időeltolódás, az időcsúszás miatt is visszafogom magam, meg talán, és ez is egy fontos érv, hogy az a hír érdekes, ami, hát hogy mondjam, nem feltétlenül a legbékésebb, ami vagy véres, vagy konfliktusokkal teli, vagy nagyon ironikus, vagy nagyon feltűnő, ami az idegeket borzolhatja, és ennek a mai műsornak, meg tulajdonképpen a Poptarisznyának nem az a célja, hogy az idegeinket még jobban megfeszítsük, kinyújtsuk, hanem az, hogy hát legalábbis így este végre elernyedjünk, és magunkkal legyünk, vagy azokkal, akiket szeretünk, és persze azokkal a dalokkal, amiket én itt elindítok.

0: much! Love you.
1: Ebben a dalban annyi jaj volt, annyi érzelem, annyi energia és annyi fájdalom is, hogy érdemes volt szerintem meghallgatni. És maradunk a jajoknál, maradunk a bajoknál, a szomorúságnál, mert, mint hogy gondolom, hallgatóink közül szinte már, vagy valószínűsítem, hogy mindenki tudja, hogy Szolnoki Péter meghalt. Nagyon nagy a hiány már is, és azt gondolom, hogy nem találnék méltóbb embert arra, hogy róla egy kicsit beszélgessünk, hogy emlékezzünk, hogy elhelyezzük, hogy egyáltalán ki ő, mint Duba Gábort, aki szerzőtársa és barátja, és ezer éve szerették, szeretik egymást, azt hiszem ez el sem múlik, mert nem biztos, hogy a fizikai lét megszűnésével az érzelmi kapcsolatok megszűnnek. Szia Gábor, hallasz engem? Halló Gábor? Áj, Gábor. Gábor nem hall, Gábort újra hívom, miközben elindítok egy felvételt.

0: felvétel címe Hiányzol. Szolnoki Pétert halljuk, és reményeim szerint legalábbis Duba Gábort is fogjuk. Itt vagy-e, hallasz-e, Gábor?
1: Igen, én hallok téged.
0: Most hallunk mi is téged. Hát azt mondtam, de gondolom, hogy hallottad, hogy szerzőtársa vagy, barátja vagy, és talán te tudsz segíteni abba, hogy miközben ezt a zenét most elhallgatom, tudsz abban segíteni, hogy hát a helyére tegyük Pétert, vagy egy kicsit gondoljunk rá, mert az emlékét, hát dolgunk azt hiszem ápolni.
1: Igen, azt hiszem, hogy megjelenni elég kevés ilyen ember van ebben a... Hát hívhatjuk szakmának tulajdonképpen a zenét, emberileg is, meg szakmailag is, azt hiszem, hogy kevés ilyen ember van. Én 30 éve ismerem, a múlt időt nagyon nehéz mondani, tehát hogy ismertem, mondjuk így, hogy 30 éve ismerem, és igazából nagyon jó barátok is lettünk közben. Valahogy én mindig vágytam arra, hogy legyen, talán vannak azért olyan hallgatók, akik tudják, hogy volt, amikor úgy írtak dalokat, hogy leült a zeneszerző és a szövegíró egy zongora mellé, és a zeneszerző leütött néhány hangot, a szövegíró írt szöveget, és akkor egyszer csak megszületett egy dal. Ez ma már nem így van. Én mindig vágytam arra, hogy legyen egy szerzőtársam, akivel meg tudom beszélni dolgokat. És hát a Peti az nekem ilyen volt. Tehát tulajdonképpen most olyan, mint a fél lábon állnék. Ez nem túl jó érzés, és nagyon hiányzik is. És egyébként az összes elmúlt két nap megnyilvánulásában azt látom, hogy nem csak rám volt ilyen hatása, hanem nagyon sok emberre.
0: Igen, és ez egy nagyon jó érzés, és ritka érzés, hogy vannak olyan emberek, persze kár, hogy akkor derül ez ki, amikor már elmennek.
1: Igen.
0: Hogy a szakma, a közönség, hogy mindenki azt, hogy jó gyerek volt, hogy jó ember volt, hogy nem elég, hogy több hangszeren játszott, ugye ő fuvola mellett zongorázott, gitározott, okulézett, basszusgitározott.
1: Sőt, még dobolt is.
0: Dobolt, klarinétozott, tehát mindent tudott csinálni, és mindenben megmutatta magát, a klasszikus zenébe, a jazzbe, a musicalbe, a rock és pop műfajban. És akkor ne beszéljünk most a filmzenékről, reklámzenékről, sok-sok dologról, sőt, színpadi művekről veled, ugye, közösen.
1: Igen.
0: Úgyhogy ez egy univerzális ember volt.
1: Igen, és azt hiszem, ami megnyilvánul visszajelzés, hogy tudott szerint maradni, ami azért a nagy tudású emberek egy részénél sikerül, más részénél nem. Tudod, én azt gondolom arra, hogy valakinek már akkora tudása van, hogy lehet szerint. Hát azért a Peti az ilyen volt. Tehát hogy olyan élt az egyszerű kis életét, és mellette hihetetlen szakmai dolgokat tett le, és mindenki nagyon barátságos volt, nagyon jól lehetett vele működni a hétköznapokban is.
0: Igen, és mindenkivel tudott közöset létrehozni is. Egy ilyen közös dalt játszunk most le, maradj még velünk utána, tán még azért tudunk néhány szót váltani. Ahogy Csilla, aki hát a Rádió Bézs is erősítette, a Magyar Rádióban is dolgoztam vele, de hát nem az a fontos, hogy én, hanem hogy ők. Ugye van egy olyan daluk, ami szerintem emblematikus már, a Féltelek című, amiben mindketten tökéleteset alkottak. De mint szövegíró kérdezem, hogy ezt szakmai füllel hallgatva, micsoda butaságokat beszélek itt, mert nincs olyan, hogy szakmai fül, hanem fül van, de te, aki ebben a szakmában nagyon ott vagy, ugye én jól gondolom, hogy itt a zene, a szöveg, és ennek a két embernek a személyisége nagyon összecsengett, nagyon egymáshoz simult.
1: Ugye régen ez egy kolordal volt, sokan talán nem tudják, tehát a Kolor együttesnek a dala volt, és már nem is tudom, hogy kitaláltak, hogy mennyire jók lennének ők ketten együtt ebben a dalban. És bár nem pár, de mégis annyira jól működik az, ami egy férfi meg egy nő között működhet egészen finoman. És hát a hangjuk is csodálatos szerintem együtt.
0: Jöjjön hát akkor most a Féltelek.

0: Andrását mennyien féltették, félthették. Szolnoki Pétert az utóbbi időben, hónapokban, vagy ki tudja mióta. Én nem vagyok nagy híve az ilyen pletykálkodásoknak, és azt gondolom, hogy ránk a közönségre nem feltétlenül tartozik minden. De mivel hát újságíró vagyok, vagy rádiós vagyok, vagy hivatásos kérdező, hogy is mondjam, mégiscsak szeliden, és egyáltalán nem kell mindenre válaszolnod, kedves Duba Gábor, de megkérdezem, hogy mit lehet tudni a Péter utolsó időszakáról? Mennyi szenvedette? Remélem, hogy nem. Mennyi ideig volt ő beteg? Mikor derült ez ki? Bárható volt-e? Meg annyi kérdés, és hát néhány szót mondjál, ha úgy gondolod, hogy mondhatsz, ha nem, akkor már is mást kérdezek.
1: Jó, hát akkor csak szeriden. Péter az én már 10 éve majlódott a Pepével meg a Májával. Ez a Májnál rögtön mindig fölmerül a kérdés, nem. A Péter nagyon egészségesen életet élt, nem ivott, nem dohányzott, sportolt. Tehát, hogy mint a színpadon állók, akik tudják, hogy egy karriernek az is a része, hogy vigyázzanak magukra, ő ezt megtette, de mégis bajlódott ezzel, és aztán túlkerült rajta, de igazából ez a probléma jött vissza nála, és olyan 3 hete került, azt hiszem, kórházba, és aztán nagyon gyorsan történt minden.
0: Mit tudunk az ő családi hátteréről? Tudom, hogy voltak, vannak gyerekei.
1: Igen, 3 gyereke van, 2 fia és 1 lánya. A fiúk azok egy zenekarban, egy 4 tagú zenekarban 2 játszanak. Nagyon-nagyon jó zenét egyébként, hozzáteszem, tehát inkább ilyen rockosabb zenét. És tehát zenélnek, és hát ugye nem tudom, hogy ez a tanult vagy a genetika, de zenélnek. A kislánya az televíziózásban dolgozik, már nem is kicsi, mert azért ők már ugye 30 felé battyognak, a fiúk azok fiatalabbak. Ugye hát az én lányaim azok már 34 évesek, de hát ők sokat, kis korkülönbség van, sokat játszottak együtt. A Péter az elvált, most már egy jó pár éve, de nagyon jó kapcsolatban volt a feleségével, és igazából egyikünk sorsa se nehéz, de azért jó pár éve rátalált a szerelem, úgyhogy, és talán nem árulok el nagy titkot, hogy ebben az utolsó időszakban a volt feleség és a párja is együtt voltak a kórházban, és átolták.
0: Ez szép. Igen. Nem adatott neki hosszú idő, 57 éves sem volt, hogyha jól tudom.
1: Igen, 57.
0: És ez az utolsó előtti kérdésem, hogy a te tudomásod szerint, mert én néztem, és nem találtam egyetlen egy díjat se, hogy miközben a szakma értékelte őt, a közönségnél sikere volt, tehát gondoljunk csak a filmzenékre, hát micsoda, rengeteg jó zenét. Szóval, hogy valaki azt írta a Világhálón, egy zenész, hogy itt lenne az ide, hogy róla nevezzenek el egy díjat.
1: Igen, itt azt hiszem a Mezőmisi is felvetette, ugye?
0: Igen.
1: Valakiból és többen is. És pont ezen gondolkoztam, hogy mennyire fura, hogy valaki meghal, és akkor ez az ötlet előkerül. Igazából idén, egész furcsa módon idén kapta EGRI Primissima díjat. Semmilyen díjat nem kapott addig, semmilyen. De a zenekar se. Pedig hát azért ugye 30 év volt, nagyon-nagyon sok slágert követtünk el.
0: Duba Gábor, köszönöm szépen neked. Azt mondtam az imént, hogy az utolsó előtti kérdésem, most jön az utolsó, erre röviden válaszolj. Vállalod-e, hogy a Rádió Bécsben csinálsz egy órás emlékműsort erről a fantasztikus Ermerről, Szolnoki Péterről?
1: Természetesen vállalom, és szeretnék meghívni vendégeket, mert ahogy látható, nagyon-nagyon sokan szerették a Petit, és sok embernek nagyon sok jó emléke van volna.
0: Köszönöm szépen, Duba Gábort hallották, aki együtt dolgozott 30 éven keresztül Péterrel, aki szövegíró, és hát meg minden mást is csinál, persze Gábor. Így a Bécs csapatát is erősítette sokáig. Elbúcsúzom tőled, Gábor. Azzal a dallal folytatjuk itt, kedves hallgatók, aminek az a cím, hogy köszönöm, hogy vagy nekem. Jobb lenne, hogyha nem kellene már múlt időbe tennem. De hát múlt időbe kell tennem. Köszönöm, hogy voltál nekünk. Ezt már én mondtam. Bombom.

0: Mint amikor egy követ a tóba dobnak. Hatás. A víz is fodrozódik. Fodrok. A poptarisznya.hu.
1: És a Rádió Bézsem. Kedves hallgató, kedves ti, kedves mind. Hát azt tudom megígérni, hogy talán az utolsó dal, és még szólnak itt Petié lesz, és időről időre itt ezen az adón, Poptarisznyán és a Rádió Bézsen is le fogunk játszani tőle felvételeket. Így tudtuk ma megemlékezni róla, és jó szívvel gondoljanak önök is rá.

Igaz, egy órával ezelőtt írta, de elmondom, hogy mit írt Kobra Tibor. Azt mondja, hogy kanizsán eső, kisebb zivatar és szuper friss levegő. Erre egy válasz Katától. Itt is készül valami, az összes madár eltűnt. Jó lenne egy kis eső ráadásnak, nem messze Török Bálonton. 2,5 hektáron ég az aljnövényzet. Ez egy 3 órával ezelőtt.

Amúgy tényleg jó zene mellett egy kis esőhang, de jó lenne verni a tetőt, a földet, a zöldet.

Mindjárt este 8:30, és erről eszembe jut, hogy ugye ma kivételesen, hát egy órával előbb kezdődött a műsor, és bár mindent megtettünk, hogy értesítsünk mindenkit, de hát már látom, tudom, hogy jó néhányan lemaradtak a műsor első órájáról itt a Poptarisznyán, de vigasztalódjanak, egyfelől bármikor újra hallgatható a Poptarisznyán is, és a Rádió Bézsen is, hiszen pénteken ez a műsor ismétlés lesz, ott először hallhatja minden egyes bézses.

0: következő dal a Rolling Stone-é lesz, de hát ezzel kapcsolatban azért el kell mondanom, hogy hogy az micsoda hír, hát fantasztikus jó hír, hogy kiadtak egy újabb lemezt. Örökké fiatalok maradnak, remélem legalábbis, hogy fiatalon fognak meghalni, majd nagyon-nagyon sok év múlva. Szóval, hát a nagymesterek, akik még itt vannak 80 felett, azok változatlan alkotnak, tevékenykednek, és nagy szerencsénkre a Rolling Stones is.
1: Okay. That'd be interesting.

Ez hogy az idő hogy rohan. Amikor Claudio Gabis ezt a Rolling Stones dalt följátszotta, akkor 1995 volt épp a

És ezt a zenét próbálom illusztrálni. Ari Károly segítségvel, aki egy fényképet küldött, egy kert, kerti asztal, hintaágy. És a szöveg: most, itt, nyugalom, királylányok, csivitelés, esőreálló idő, most, itt. És én teszem hozzá, fodrok.

egy furcsa játékra invitálom önöket, inkább felméréshez, ha én egy ilyen felmérő tudományos pasi lennék, de nem az vagyok. Szóval némi aktivitásra próbálom rávenni a hallgatóinkat. És arról gondoltam nagy pimaszul, hogy megmerem-e kérdezni, és meg, hogy hogy érzi magát. De legyen egy viszonyítási pontunk egy fél évvel ezelőtti állapothoz képest. Tehát 6 hónappal ezelőtthöz képest. Plusz mennyit adna egy 1-től 10-es skálán? Lehet 0-t, sőt minuszt is adhat éppenséggel, hogyha úgy tetszik. Tehát egy fél évvel ezelőttihez képest a közérzete, saját maga, hogy van, jobban van vagy rosszabbul? Erre vagyok kíváncsi. Szóval, hogyha megtisztelnek egy számmal, egyetlen egy számmal, ami lehet mínusz is, meg pozitív szám is, negatív szám és pozitív szám is, akkor küldjék el, hogy érzik magukat egy fél évihez képest most.

Férfi ember írja, közérzetem plusz 6-7. Bravo! Egy hölgy írja, teca. Fél évvel ezelőtt mínusz 50 volt, most 6,5, de már pozitív. Márta azt írja, hogy sokkal jobban érzi

kérdés, tehát, hogy ha valaki lemaradt volna, hogy hogy érzi magát most a fél évihez képest? Fél évvel ezelőtt volt valamilyen, és azóta rosszabb lett a közérzete, vagy jobb. Ebbe beleszámíthat politika, beleszámíthat magánélet, sok-sok minden dolog befolyásolhatja. Jobban van vagy rosszabbul, mint fél évvel ezelőtt, ez a kérdés. Lehet negatív számot is küldeni, és pozitív számot is. No one can deny. It's still the same. És azért maradjunk a 0 és 10 között, akár melyik irányba, hogy viszonyítani tudjam.

Van, aki távolról figyeli a hazai eseményeket, de ő is jobban érzi magát, nem is kevéssel. Kata azt írja, hogy plusz 9,5. Tamás válaszát nem tudom értelmezni, azt írja, hogy most jobb, határozottan jobb, majd ad egy nullás számot. Hát akkor nem sokkal jobb. Gábor meg azt írja, hogy nem változott a közérzet.

Hát ebben a bolond világban minden lehetséges, természetesen. Én egy kicsit azt hiszem, hogy felszabadultabban járok, kelek az utcán plakátok nélkül, de ugyanakkor van okom az aggódásra is, persze. Amúgy kösz, jól vagyok.

0: maximum 10 pont.
1: Ön hányat ad? Fodrok kedd esténként.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.
3: Na most jól megkeverem önöket ezekkel a pontozásos dolgokkal, megint plusz 10, vagy negatív, vagy mi a csoda. Ez az utóbb hallott pár másodperc, azt hiszem 7 másodperc volt arra vonatkozott, hogy hogy tetszett ez a műsor. Mert hogy lassan-lassan a végéhez közeledünk, 20 óra 46 perc van, és én magam és még sok millióan, sőt, megmerem kockáztatni, sok 100 millióan ma este meccset fognak nézni a világbajnoki elődöntők egyikét. Franciaország és Spanyolország fog ma összecsapni, magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik a mérkőzés. Aki nem szereti a sportot, aki nem szokta nézni, annak is ajánlom azért, hogy most kukkancson bele, mert szerintem legalábbis a világ, hát tényleg talán a két legjobb, na jó, nem biztos, hogy ők a legek, de két fantasztikusan erős csapat összecsapásában gyönyörködhetünk ma. Úgyhogy én is nem sokára elköszönök, önök engem is lepontozhatnak, vagy föl, vagy az is lehet, hogy a fülük botját sem mozgatják, csak hallgatják tovább is ezt a műsort. Ami úgy fog kinézni, hogy még egy dalt lejátszom önöknek, mindenkinek, ami nem szól Szolnoki Péterről, de az utolsó két dal az már Szolnoki Péteré lesz, hogy az ő hangjából búcsúzzunk el ettől a műsortól majd.

és hallgatók! Szeretnék elköszönni a bézsesektől és a poptarisztiánsoktól is. Még egy olyan plusz kérdéssel, hogy én gondolkodom rajta, mit szólnának, ha bizonytalan vagyok még, hogyha egy órával előbb kezdenénk a jövőben majd valamikortól, vagyis este 7 órakor indulna a műsor, nem pedig este 8-tól. A döntésemet az önök véleményétől is függővé fogom tenni, írják meg, jó? Köszönöm! És hát persze köszönöm a figyelmüket. Egy izgalmas éjszakát, egy nyugodt ébredést. Igen, és a jövő héten ismét találkozást kívánok magunknak. Fodor János elköszön. The

szakadt, nem túl sok van már, amit még itt hagyott, ami félig van kész, az ma félig ma.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol is hallottam ezt a dalt?
5: Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Szab the money.
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
3: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
2: Akkor köztünk a helyed.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
3: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
4: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
3: Mikor? Hol?
1: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
2: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Poptarisznya.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.